0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódik ma a miniszterjelöltek meghallgatása. Országos állateledelgyűjtést rendeznek hétvégén. Felhők takarhatják el a napot, eshet is sok felé. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás. Tegnap kezdődött és ma is zajlik a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. A tárcavezetők a tervek szerint délután tehetik le esküjüket. Az új kabinet 16 minisztériumot működtet majd. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az asszály, száraz időben nem méhezel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős méhcsádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Fogyást, zsírégetést ígérő étrendkiegészítőket is vizsgálnak a fogyasztóvédők. Ez a piac az elmúlt években dinamikusan bővült, egyre több ilyen termék kapható a hagyományos, illetve az online boltokban. A nyár előtt ráadásul a kereslet is megugrik. A tapasztalatok szerint azonban sok a szabálytalanság. Rendkívül gyakoriak például a tudományosan nem igazolt egészségre vonatkozó állítások, a túlzó, gyors fogyást sugalló reklámok. Az sem ritka, hogy online terjesztett hamis tévériportok próbálják eladni a termékeket. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság most kiemelten figyeli ezt a termékcsoportot. Országos állateledelgyűjtést rendez hétvégén az egyik hazai áruházlánc és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsa Bajban akcióban szombaton és vasárnap az Interspar áruházakban várják a kutyák és macskák számára felajánlott eledeleket és egyéb adományokat. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatások sok esetben hónapokig segítik a civil állatvédő szervezetek munkáját és a gazdátlan állatok ellátását. A sok felhő miatt alig érvényesül a nap, bár keleten eleinte hosszabb időre is előbújhat, többfelé jöhet eső, zápor, zivatar, de később csökken majd a felhőzet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Holnap reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporral. 16-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos felhős idő ígérkezik, a fővárosban már 21 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: A levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Május 12-én kedden folytatódik a miniszterelnök jelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A meghallgatások délelőtt fejeződnek be, majd a tervek szerint a Tisza kormány tárcavezetői leteszik esküjüket. Több mint 270 tonna élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására az ország 436 áruházában a hétvégén. A felajánlott termékek között a köretfélék voltak a legnépszerűbbek, tésztából például 64 ezer kilónyi adomány érkezett. Sok vásárló gondolt a közelgő gyermeknapra, ugyanis 23 tonna édesség és bébi étel gyűlt össze. A támogatásokból 54 ezer darab, egyenként 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözésben élőknek. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. Kiírták a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának tervezésére. A tényleges munkakezdés 2029-ben várható, tudatta a Budapesti Közlekedési Központ. A Petőfi híd felújítása elkerülhetetlenné vált. Már az acélszerkezeten és a vasbeton elemeken is jelentős korróziós és szerkezeti károsodások figyelhetők meg. A szigetelési hibák miatt több helyen áttázik a pályalemez. A híd fősaruk, a járdák és a korlátok szintén cserére, illetve felújításra szorulnak. A Dunahidakra jellemző 30-35 éves felújítási ciklust figyelembe véve a korszerűsítés időszerűvé vált. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került, egészségi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. A kezdeményezéshez csaknem 100 fellépő, közreműködő csatlakozott. A művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést. 41 alkotás látható a május 13-án szerdán kezdődő jubileumi 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. Az előzsűri rendkívül szigorú szelekciót követően állította össze a versenyprogramot. Több mint 400 nevezett alkotás közül választották ki azt a 9 nagyjátékfilmet, 5 dokumentumfilmet, 13 kisjátékfilmet és 14 videóklippet, melyet játszanak a belvárosi moziban. Szentesen május közepétől június közepéig rendezik meg a Kultfest összművészeti fesztivált. A program sorozatban koncertek, kiállítások és irodalmi estek várják az érdeklődőket. A fesztiválon különleges tárlatok, könyvbemutatók és alternatív zenei programok is helyet kapnak. A Kultfest június 15-én indiai klasszikus zenei koncerttel zárul. A tőrös darazsak nem veszélyesek, sem az emberekre, sem az állatokra, ezért elpusztításuk felesleges és törvénytelen. Hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A rovarok májustól jelennek meg a kertekben, parkokban és komposztok közelében, ahol természetes módon gyérítik például a cserebogárlárvákat. Az óriás, tőrös darázs ráadásul védett faj, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. A szakemberek hangsúlyozzák, a tőrös darazsak nem agresszívek, és csak

0: napelemek által termelt áramot tudjon fogadni. Az E.ON szerint a fejlesztések a jövőben is folytatódnak. Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban elsőként a Semmelweis Egyetem onkointervenciós részlegét akkreditálta az Intervenciós Onkológiai Szolgáltatások Nemzetközi Akkreditációs Rendszere. Ez a nemzetközi elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, az úgynevezett intervenciós onkológiai ellátás. Ez az onkológiai terápia egy modern, kíméletes ága, mely képalkotó eszközök, például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát. Hazaérkeztek a hantavírussal érintett tengerjáró hajó amerikai utasai. A 17 amerikai állampolgárt a szövetségi karanténközpontba vitték. Egy ember vírustesztje pozitív lett, egyikük pedig tüneteket mutat. Azok közül, akiket vasárnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius tengeralattjáróról, egy francia állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett.
1: Holnap tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre. A nemrég közzétett adatok szerint április végére az államháztartás hiánya megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett összeg több mint 70%-a. Az uniós vezetők gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, fontos munka következik Magyarországért és Európáért. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. Gratulált az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszky az X-en azt írta, Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jószomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet talaján. A madarak és fák napját ünnepelték Magyarországon. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és az élővilág fontosságára. Az alkalomból a Nemzeti Park Igazgatóságok és az Állami Erdészeti Társaságok országszerte különleges programokkal várták az érdeklődőket, interaktív természetismereti foglalkozásokat, madárgyűrűzési bemutatókat, valamint szervezett gyalogtúrákat is tartottak. Bakta Lórendházi droghálózatot számolt fel a rendőrség. Elfogták a bűnszervezet egymással rokonságban álló tagjait és a drogterjesztésben közreműködő futárokat is. A nyomozók az M3-as autópálya Kálmánházi pihenőjén ütöttek rajta a szervezett droghálózat két tagján, autójukból 1 kg kábítószert foglaltak le. A futárok Bakta Lórendházára tartottak, ahol társaikkal rendszeresen terítették a kábítószert. A rajtaütéseken elfogták a drog beszerzését és a szervezet tevékenységét irányító férfit és a család körébe tartozó további 9 terjesztőt is.
0: Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullám, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép jó reggelt kívánok május 12-én, kedden a pongrácok vannak ma soron, ők a névnaposok, sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. 6 óra múlt 10 perccel Maxim Levente vagyok, a Scissor Sisters, a Super Stereo és a KLF az első hármas egység, aztán jövök vissza majd a mai nappal kapcsolatos további infókkal. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk a régi.
3: Best FM.

0: Ezt a fel a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 12-e van, az év 132. napja. Kedd, a pongrácok névnapja. Ma van az ápolók világnapja, az ápolók nemzetközi napja, amelyet Florence Nightingale 1820-as születésnapja tiszteletére tartanak. A brit ápolónő az ápolóképzés kiemelkedő halakja volt. A következő percekben pedig Sean Paul folytatja, aki most vasárnap este a Budapest Parkban koncertezik. Jön a Get Busy a Best FM-en. Jó reggelt!
1: Shake.

0: Ezt a FM, a legjobb zenék, markáns hidegfront jön záporokkal, zivatarokkal, és visszaesik a hőmérséklet is. Részletek a hírek végén. Fél hét mindjárt, jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok. Nem sokára zenélünk tovább, Sergio Mendezzel és a Black Eyed Peas-szel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Felhős idő várható, többfelé valószínű zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 270 tonna élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására az ország 436 áruházában a hétvégén. A felajánlott termékek között a köretfélék voltak a legnépszerűbbek, tésztából például 64 ezer kilónyi adomány érkezett. Sok vásárló gondolt a közelgő gyermeknapra, ugyanis 23 tonna édesség és bébi étel gyűlt össze. A támogatásokból 54 ezer darab, egyenként 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözésben élőknek. 41 alkotás látható a május 13-án szerdán kezdődő jubileumi 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. Az előzsűri rendkívül szigorú szelekciót követően állította össze a versenyprogramot. Több mint 400 nevezett alkotás közül választották ki azt a 9 nagyjátékfilmet, 5 dokumentumfilmet, 13 kisjátékfilmet és 14 videóklippet, melyet játszanak a belvárosi moziban. Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban elsőként a Semmelweis Egyetem onkointervenciós részlegét akkreditálta az Intervenciós Onkológiai Szolgáltatások Nemzetközi Akkreditációs Rendszere. Ez a nemzetközi elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, az úgynevezett intervenciós onkológiai ellátás. Ez az onkológiai terápia egy modern, kíméletes ága, mely képalkotó eszközök, például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát. Szentesen május közepétől június közepéig rendezik meg a Kultfest Összművészeti Fesztivált. A program sorozatban koncertek, kiállítások és irodalmi estek várják az érdeklődőket. A fesztiválon különleges tárlatok, könyvbemutatók és alternatív zenei programok is helyet kapnak. A Kultfest június 15-én indiai klasszikus zenei koncerttel zárul. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullám, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, május 12-én kedden, hideg front érkezik sokfelé, esővel, záporral, főleg keleten, zivatarokkal. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az időjárás. 12 és 22 fok között alakul a maximum, délkeleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Mojo Dala, a Chilina Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, jó reggelt kívánok, jönnek a legfrissebb hírek, május 12. kedd. A következő órában pedig olyan előadókkal találkozhatunk, mint például Olay Ibolya.
2: Nekem az élet édes méreg, ha kijut a végén, akkor is kérek.
1: Vagy a Daxos.
3: Barbra Streisand.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Megérkezett a jövő autója Szexárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárd, Bátaszéki út 132.
6: Szekrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
7: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: Reklámot hallottak.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Felhős idő várható, többfelé valószínű zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 270 tonna élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására az ország 436 áruházában a hétvégén. A felajánlott termékek között a köretfélék voltak a legnépszerűbbek, tésztából például 64 ezer kilónyi adomány érkezett. Sok vásárló gondolt a közelgő gyermeknapra, ugyanis 23 tonna édesség és bébi étel gyűlt össze. A támogatásokból 54 ezer darab, egyenként 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözésben élőknek. 41 alkotás látható a május 13-án szerdán kezdődő jubileumi 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. Az előzsűri rendkívül szigorú szelekciót követően állította össze a versenyprogramot. Több mint 400 nevezett alkotás közül választották ki azt a 9 nagyjátékfilmet, 5 dokumentumfilmet, 13 kisjátékfilmet és 14 videóklippet, melyet játszanak a belvárosi moziban. Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban elsőként a Semmelweis Egyetem onkointervenciós részlegét akkreditálta az Intervenciós Onkológiai Szolgáltatások Nemzetközi Akkreditációs Rendszere. Ez a nemzetközi elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, az úgynevezett intervenciós onkológiai ellátás. Ez az onkológiai terápia egy modern, kíméletes ága, mely képalkotó eszközök, például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A kshingatlan.com adatai szerint országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5%, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullám, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet, délkeleten

Last FM, a legjobb zenék. Két legendás színésznő, egyikőjük a zenei világban is maradandót alkotott. 1907-ben ezen a napon született Katharine Hepburn, négyszeres Oscar-díjas amerikai színésznő, a folytatásban pedig a kétszeres Oscar, négyszeres Primetime Emmy és tízszeres Grammy-díjas amerikai színésznő, énekesnő, zeneszerző, rendező, forgatókönyvíró és producer által inspirált dal, melynek a címe, az imént emlegetett színésznő neve, Barbra Streisand, a Besten a Daxos-szal megy tovább a kedreggel. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék. What a Man áradozik hamarosan, a Salt and Pepper. Előtte meghallgatjuk május 12-e legfrissebb híreit. Mindjárt 7:30, jó reggelt, jó utat, ha már is dugó baleset van valahol. Várom az infót én is, 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Felhős idő várható, többfelé valószínű zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 270 tonna élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására az ország 436 áruházában a hétvégén. A felajánlott termékek között a köretfélék voltak a legnépszerűbbek, tésztából például 64 ezer kilónyi adomány érkezett. Sok vásárló gondolt a közelgő gyermeknapra, ugyanis 23 tonna édesség és bébi étel gyűlt össze. A támogatásokból 54 ezer darab, egyenként 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözésben élőknek. 41 alkotás látható a május 13-án szerdán kezdődő jubileumi 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. Az előzsűri rendkívül szigorú szelekciót követően állította össze a versenyprogramot. Több mint 400 nevezett alkotás közül választották ki azt a 9 nagyjátékfilmet, 5 dokumentumfilmet, 13 kisjátékfilmet és 14 videóklippet, melyet játszanak a belvárosi moziban. Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban elsőként a Semmelweis Egyetem onkointervenciós részlegét akkreditálta az Intervenciós Onkológiai Szolgáltatások Nemzetközi Akkreditációs Rendszere. Ez a nemzetközi elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, az úgynevezett intervenciós onkológiai ellátás. Ez az onkológiai terápia egy modern, kíméletes ága, mely képalkotó eszközök, például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A kshingatlan.com adatai szerint országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5%, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullám, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Május 12-én kedden Pongrácz napjában a névnaposoknak és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 98 éve a mai napon született Burt

Bacharach többszörös Oscar és Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző. Hey. 59 éve a mai napon jelent meg Jimi Hendrix bemutatkozó lemeze. Hét éve ezen a napon született Ving Rhames, amerikai színész, ő volt a maffia főnök például a Ponyvaregényben. Ma 60 éves Stephen Baldwin, amerikai színész, 1972-ben ezen a napon született a brit R&B énekes Mark Morrison, illetve 1981-ben szintén május 12-én Rami Malek, Oscar-díjas amerikai színész, Freddie Mercury megformálója a Queen filmből. 0620-5555-155 telefon, SMS, Viber. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek! Best FM. Best FM. A legjobb zenék!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A szokásosnál picit erősebb reggeli forgalomban kitartást, jó utat kívánok mindenkinek. Tartunk egy rövid információs szünetet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például a Faith No More-tól. Vagy a Magna Cum Laude-től. Telefon, SMS, Viber. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Fontos a megbízhatóság.
4: Pakronet. Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
3: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
4: Makronet. Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
3: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
5: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
6: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk van, a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Felhős idő várható, többfelé valószínű zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 270 tonna élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására az ország 436 áruházában a hétvégén. A felajánlott termékek között a köretfélék voltak a legnépszerűbbek, tésztából például 64 ezer kilónyi adomány érkezett. Sok vásárló gondolt a közelgő gyermeknapra, ugyanis 23 tonna édesség és bébi étel gyűlt össze. A támogatásokból 54 ezer darab, egyenként 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözésben élőknek. 41 alkotás látható a május 13-án szerdán kezdődő jubileumi 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. Az előzsűri rendkívül szigorú szelekciót követően állította össze a versenyprogramot. Több mint 400 nevezett alkotás közül választották ki azt a 9 nagyjátékfilmet, 5 dokumentumfilmet, 13 kisjátékfilmet és 14 videóklippet, melyet játszanak a belvárosi moziban. Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban elsőként a Semmelweis Egyetem onkointervenciós részlegét akkreditálta az Intervenciós Onkológiai Szolgáltatások Nemzetközi Akkreditációs Rendszere. Ez a nemzetközi elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, az úgynevezett intervenciós onkológiai ellátás. Ez az onkológiai terápia egy modern, kíméletes ága, mely képalkotó eszközök, például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát. Szentesen május közepétől június közepéig rendezik meg a Kultfest Összművészeti Fesztivált. A program sorozatban koncertek, kiállítások és irodalmi estek várják az érdeklődőket. A fesztiválon különleges tárlatok, könyvbemutatók és alternatív zenei programok is helyet kapnak. A Kultfest június 15-én indiai klasszikus zenei koncerttel zárul. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullám, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Amikor is, de főleg a 90-es években, hát nagyon sokat használtuk őket, volt kártyás, meg érmés, telefonfülke. Erről szól a Maroon 5 óranyitó dala. Payphone jön nem sokára Christina Aguilera, és a 5 is a Keep on Movin-nal 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó készülődést. Max Levente vagyok.
0: Best

0: Ezt a fel a legjobb zenék, aggódnak a rajongók a No Doubt gitárosa Tom Dumont miatt, aki közösségi oldalán tett megrázó vallomást, néhány éve Parkinson-korral diagnosztizálták. Most még képes gitározni, májustól több alkalommal is fellépnek a Las Vegas-i Sphere-ben, a szórakoztatás jövőjének számító arénában. Már pár rajongói videó látható a YouTube-on, hát így videón keresztül is szédítő a látvány szó szerint. Egyébként az izommerevséget és koordinációs problémákat is okozó kor különösen aggasztó lehet egy gitáros számára. Dumont azonban egyelőre még szerencsére tudja uralni a kézmozgását. Ők jönnek a Just a Girl-lel, itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Jazz FM a legjobb zenék. Két baleset, M0 Sziget-Szent Miklós térségében az M1-es felé három autó és egy kis teherautó ütközött. A belső sávot lezárták, a torlódás több mint 5 km. M7 Budapest felé Kápolnásnyék térségében. Négyen koccantak a 46-os kilométernél, szintén forgalomkorlátozásra és torlódásra kell készülni. Jó utat, még több az iméntihez hasonló funky himnusz ma este mixben is meghallgatható, 6 és 8 között a Night Shift-ben, 6-tól a lemezjátszók mögött a házigazda White Boy, 7-től DJ Hangya mixel.

Rest FM a legjobb zenék. Jön a Duran Duran, nem csak itt és most az étterben a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között, hanem 14 év után Budapestre is visszatérnek méghozzá. Június 28-án este 8 órakor adnak koncertet a Papp László Budapest sportarénában. Most Reach Up for the Sunrise című dalukkal megy tovább a kedreggel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ezek közül pedig nézzünk gyorsan kettőt, amely biztosan szólni fog 10 után. Well Hello, Rakpart.
2: Hányszor elmet bír még el a rakpart, most a kavicsok közé vinnélek magammal.
1: És Desert Rose, Sting és Chad Mami duettje. Itt a vége a kedreggelnek, de délelőtt sem maradunk ezredfordulós kedvenceink nélkül. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha a közlekedési info van, ide jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Felhős idő várható, többfelé valószínű zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 270 tonna élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására az ország 436 áruházában a hétvégén. A felajánlott termékek között a köretfélék voltak a legnépszerűbbek, tésztából például 64 ezer kilónyi adomány érkezett. Sok vásárló gondolt a közelgő gyermeknapra, ugyanis 23 tonna édesség és bébi étel gyűlt össze. A támogatásokból 54 ezer darab, egyenként 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözésben élőknek. 41 alkotás látható a május 13-án szerdán kezdődő jubileumi 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. Az előzsűri rendkívül szigorú szelekciót követően állította össze a versenyprogramot. Több mint 400 nevezett alkotás közül választották ki azt a 9 nagyjátékfilmet, 5 dokumentumfilmet, 13 kisjátékfilmet és 14 videóklippet, melyet játszanak a belvárosi moziban. Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban elsőként a Semmelweis Egyetem onkointervenciós részlegét akkreditálta az intervenciós onkológiai szolgáltatások nemzetközi akkreditációs rendszere. Ez a nemzetközi elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, az úgynevezett intervenciós onkológiai ellátás. Ez az onkológiai terápia egy modern, kíméletes ága, mely képalkotó eszközök, például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A kshingatlan.com adatai szerint országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5%, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullám, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Always on Time, mindig időben címmel az első Zsárultól és Asantitól. Például rálépni a fékre, hogyha ez nem jön össze, akkor van baj. Ez történt az M7-esen Budapest felé Kápolnásnyék térségében. Négyen koccantak, kisebb torlódásra tessék készülni. Jó utat, 5 perccel múlt 10, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Jazz FM a legjobb zenék. Irány 1993, amikor is az Astri formáció sikeresen ötvözte a jazzt, a funkit és a rappet. Ennek tanúbizonysága a most következő 4,5 perc. Jön már is a Cantaloupe Besten.

0: West FM a legjobb zenék. Tart a helyszínelés az M0-áson egy korábbi baleset helyszínén. Az M1-es felé Sziget-Szent Miklós térségében három autó és egy kis teherautó ütközött. A 17-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladta 9 kilométert. M30-as Nyíklátháza térségében egy kamion átszakította a belső szalagkorlátot és megállt a határ felé vezető oldalon. A 15-ös kilométernél az M3-as felé vezető oldalon a belső sáv, az ellenkező oldalon pedig csak a leálló sáv használható, ott is nagy a torlódás, és baleset történt a Tinje-Pilis Csaba összekötő úton, a 3-as kilométernél félpályás korlátozás követel figyelmet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A friss hírek után a délelőtt utolsó órájában visszaülünk a nosztalgia vonatra a Bestiákkal. És a Charles and Eddie duóval is. telefon, SMS, Viber. Ha a dugó baleset van valahol, várom a közlekedési információt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása délután eskütétel, választási plakátok, itt a határidő, vádat emeltek a barbár kutyaszaporító ellen. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt a megrendült közbizalom helyreállítását nevezte egyik legfontosabb küldetésének. Arról is beszélt, hogy megerősítik a bíróságok és ügyészségek függetlenségét, felülvizsgálják a sarkalatos törvényeket. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszteri poszt várományosa hangsúlyozta, a valaha volt legnagyobb átvilágításra készül. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kijelentette, átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét. Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatok rendszeréért és a kultúráért felelős miniszterjelölt közölte, átvilágítják a nemzeti kulturális alapműködését, megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, újraindítják a párbeszédet a színházi szakmában, és helyreállítják a művészeti felsőoktatás szakmai autonómiáját. A vidék helyzetének alakulása a közös jövő egyik kulcsa, hangsúlyozta Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszterjelölt. Úgy fogalmazott, sok helyen van lemaradás, és ezen a helyiek bevonásával kell változtatni. Az új tárcavezetőket az államfő nevezi ki, délután 4-kor kezdődik az országgyűlés következő ülése, amelyen a miniszterek leteszik esküjüket. Délután 4 óra a határidő, addig el kell távolítaniuk a közterületeken elhelyezett plakátjaikat az országgyűlési választáson indult jelölteknek, pártoknak. Ha nem teszik meg, akkor az önkormányzatok intézkedhetnek, aztán kiszámlázhatják a költségeket a szervezeteknek. Állatkínzásért emeltek vádat egy férfi ellen, a barbár szaporító majdnem 40 kutyát tartott borzalmas körülmények között egy Szegléthez közeli településen, láncra verve, szűk kenelekbe zárva, enni-inni alig adott nekik, kettőnek az életét is kioltotta. A ceglédi járás bíróság dönt majd ügyében. Felhős szeles időre számíthatunk, eső, illetve zápor is valószínű, 15 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek viszont a meteorológusok szerint újabb záporokat ígér, 18-24 fokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Már is belekezdünk a délelőtt utolsó órájába. Vanessa Amorózival készül az Animal Cannibals, jön Jesse J, a Halott Pénz, a Rascal Flatts és az ATV is. Ha pedig dugó baleset van valahol, a közlekedési információt is várom. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Max M. Levente vagyok.

Ezt a FM a legjobb zenék. A Verdák című Pixar animációs film betét dalával megyünk tovább az amerikai Rascal Flatts dalával, Life is a Highway. Egyébként a Cars nem csak a gyerekek kedvence, hanem a Pixar egyik legapróbb részletekig kidolgozott filmje is. Aki legközelebb megnézi, figyelje meg a felhőket. A Pixar grafikusai még az eget is autósították, a felhők gyakran keréknyomokra vagy gumiabroncs mintákra hasonlítanak.

Hula molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Luis? Ez az út hova jut? A hepecsú

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Még korábban az M30-ason Nyéklátháza térségében egy kamion átszakította a belső szalagkorlátot és megállt a határ felé vezető oldalon, ezért a 15-ös kilométernél az M3-as felé a belső sáv, az ellenkező oldalon pedig csak a leálló sáv használható. Aszfaltoznak a 6-os főúton a 65-ös főút csomópontja után Szekszárd térségében a 143-as és a 144-es kilométer között. Sávlezárásra és napközben jelzőrös irányításra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek fel.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a FM a legjobb zenék. James Morrison jön, és a You Give Me Something, én is adok valamit, egy-két jó tanács, esernyő, és egy melegebb pulcsi is el kell ma már. Itt a Hidegfront, záporzivatal is lehet.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Holnap visszaáll a rend a Best délutánban, ma viszont még Hori kollégám indítja Westlife dalát a hírek után Majoros Rita helyett. Jó étvágyat, találkozzunk holnap reggel is, Max Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elszámoltatást, átvilágítást, új ombudsmanokat is ígértek a miniszterjelöltek. Nem mindegy, hogyan mossuk meg a zöldséget, hamis katonai behívók miatt nyomoznak. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszteri posztvárományosa a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt arról beszélt, hogy megerősítik a bíróságok és ügyészségek függetlenségét, felülvizsgálják a sarkalatos törvényeket. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kijelentette, átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét. Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatok rendszeréért és a kultúráért felelős miniszterjelölt közölte, átvilágítják a nemzeti kulturális alapműködését, újraindítják a párbeszédet a színházi szakmában és helyreállítják a művészeti felsőoktatás szakmai autonómiáját. Az új tárcavezetőket az államfő nevezi ki, délután 4-kor kezdődik az országgyűlés következő ülése, amelyen a miniszterek leteszik esküjüket. Evés előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket, gyümölcsöket, a nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih elnök helyettesétől.
2: Spenót saláta ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés, vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni.
1: Hamisított katonai behívókat kaptak jó néhányan Komárom-Esztergomban, Dömösön. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a honvédelmi minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy az értesítés nem valódi, nyilvánvaló megtévesztésről van szó. Aki ilyet kap, tegyen bejelentést. A nyomozás már megindult, egyelőre ismeretlen tettes ellen, zaklatás miatt. Felhős szeles időre számíthatunk, eső, illetve zápor is valószínű. 15 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek viszont a meteorológusok szerint újabb záporokat ígér, 18-24 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt dél, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, már csak a mai napon, ugyanis holnap majd mindenki visszakapja Majoros Ritát, de ezt a keddi napot együtt töltjük és együtt pörgetjük le a munkaidőt, karöltve a legjobb zenékkel. Bekészítettem már ebbe az órába a Love Message-t, a Love Message-el és a Westlife dalával indulunk, ez az Uptown Girl.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, Nagy Bogi és a Várni Rád. Az elmúlt 2,5 percben szép napot kívánok mindenkinek. Május 12-e van, méghozzá Pongrácok ünneplik a névnapjukat. A születésnaposok között pedig Frenkie de Jongot, holland válogatott labdarúgót és Rami Maleket köszönhetem, aki Freddie Mercuryt alakította a Bohemian Rhapsody filmben. És muszáj vagyok megemlíteni még valakit, ugyanis az én édesanyám is ma ünnepel, szóval Isten értesse az ünnepelteket és az édesanyámat. A legjobb zenék pedig jönnek, hogy feldobják a munkaidőt nem csak az ünnepelteknek, hanem mindenkinek. A Top azzal folytatjuk a nosztalgiázást, szól a New Millennium. What is fact? A reason for us to change.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, a Melody Maker rázta fel az ebédidőnket a Money Monday-jal, és azoknak, akik éppen az utakat rólják, van egy közlekedési információm a 12-es főútról, amit Attilától kaptam a 16-os kilométernél Nagymaros és Zebegény között. Megállítják a forgalmat ilyen 10-20 percekre, mert valamit vizsgálnak. Nagyon szépen köszönöm, Ati, az információt, és hogyha bárkinek lenne még, akkor dobja az SMS és Viber számunk 0620-55-55-155. Egy kicsi szünet, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel. Shania Twain is itt lesz majd velem. A Man I Feel Like a Woman-et már bekészítettem tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán természetesen folytatjuk a munkaidő töltését a legjobb zenékkel. Itt lesz például velem Will Smith, a Man in Black-et hozza majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Emelik a legkisebb nyugdíjakat, maradnak a családi kedvezmények. Lelőtt a tek egy idős férfit Monoron. Még kora este is számíthatunk esőre, záporra. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. Kármán András pénzügyminiszterjelölt közölte, maradnak a családtámogatási és lakástámogatási kedvezmények, megduplázzák a családi pótlékot. Senki sem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat, és megtartják a 13. valamint a 14. havi ellátást is. Idővel kivezetik a különadókat, visszatér a kata. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszteri posztvárományosa, a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kijelentette, átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét. Délután 4-kor kezdődik az országgyűlés következő ülése, amelyen a miniszterek leteszik esküjüket. Gázriasztó fegyverével tüzet nyitott a rendőrökre egy idős férfi Monoron. A tekesek lelőtték a 72 éves nyugdíjast, meghalt. Előtte zavartan, agresszíven viselkedett, több bejelentés is érkezett a helyi kapitányságra. A rendőrök tárgyalni akartak vele, ám ő kést rántott, majd rálőtt az egyenruhásokra. További részleteket egyelőre nem közöltek a történtekről. Reformétkeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy megfelelnek-e a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztmennyeződés kockázatát.
1: Felhős szeles időre számíthatunk, eső, illetve zápor is valószínű. 15 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek viszont a meteorológusok szerint újabb záporokat ígér, 18-24 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az ebédszünet végéhez értünk, de jó hír mindenkinek. Itt vannak a legjobb zenék a mikrofonnál, Horváth Zoltán, Hori, és a hangulatot felfogja rázni majd például Will Smith, a Man in Black-et hozom tőle, de itt lesz velem Robbie Williams is, na meg a Fate lesz, ugyanis a One Step Too Far-ral indul az óra. Rádiózzunk együtt ezen a csodás kett délutánon.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az Ilyen az élet. Hát ez a mondás akár az én helyzetemre is lehetne igaz, ugyanis amikor jöttem befele dolgozni, akkor bizony-bizony még el kellett a pulóver és a kabát magamon, most pedig kinézek az ablakon, és olyan gyönyörű napsütés van, hogy miért nem lehetett ez így, amikor én pont a szabadba voltam. Tegnap, mikor elköszöntem, akkor pont ugyanez volt a helyzet, hogy addigra megint elromlott az idő, úgyhogy most már nagyon remélem, hogy kijár nekünk a napsütésből, én már azt akarom élvezni, mint ahogy Will Smith-ék is teszik Miami-ba, bár most nem azzal a dallal jön, hanem a Man in Black-kel ide.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: Ege.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt BBD és az I Need Your Lovin'. Folytatom hamarosan, csak egy rövid szünet következik, és itt lesz velem az az előadó csapat, akiről utoljára akkor hallhattunk, mikor 2021-ben egy dokumentumfilm jelent meg róluk, de most 2026-ban fölrobbantják Észak-Amerikát, hogyha lehet így mondani, mert bizony-bizony a TLC-vel és az MVOG-gal közös turnéra indul a Salt and Pepa, és most hozzánk, majd rövidesen hozzák a Suppot!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy rövid szünet, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig szólnak a legjobb zenék a munka mellé. Bekészítettem például a Jamiroquait, a Kinted Heat-tel érkezik majd a csapat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csökkenhet a vényköteles gyógyszerek áfája, vádat emeltek a barbár kutyaszaporító ellen. Nem volt egyszerű döntés, megvan az idei Balatonfagyja. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Idén már nem módosítják az SZIA rendszerét, az áfát viszont bizonyos termékek esetében csökkenthetik, erről Kármán András pénzügyminiszter jelölt beszélt a bizottsági meghallgatását követően. Hozzátette, számításaik szerint jövőre több mint 200 000-en már kevesebb személyi jövedelemadót fognak fizetni. Emellett a tűzifa, vényköteles gyógyszerek és egyes élelmiszerek esetében már idén mérsékelhetik az általános forgalmi adót. Délután 4 óra a határidő, addig el kell távolítaniuk a közterületeken elhelyezett plakátjaikat az országgyűlési választáson indult jelölteknek, pártoknak. Ha nem teszik meg, akkor az önkormányzatok intézkedhetnek, aztán kiszámlázhatják a költségeket a szervezeteknek. Állatkínzásért emeltek vádat egy férfi ellen. A barbár szaporító majdnem 40 kutyát tartott borzalmas körülmények között egy Szegléthez közeli településen, láncra verve, szűk kennelekbe zárva, enni-inni alig adott nekik. Kettőnek az életét is kioltotta. A ceglédi járás bíróság dönt majd ügyében. Megvan az idei Balatonfagyja, 18 cukrászda 30 különlegességgel nevezett a viadalra. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a térségben.
2: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagydaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürdő Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csokói maláta alapú szilva szósszal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
1: Záporok, zivatarok érkeznek, és a folytatásban is változékony időre számíthatunk, már is mondom a részleteket. Újabb felhősáv érkezik fölénk, csapadékot is hoz magával. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk, ahol elered, ott még erősebb lesz a szél. Késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek csapadékot is 18-24 fokot ígér.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A délután kellős közepén bizony hozzá vagyunk még láncolva a munkához, de nem kell izgulni, itt vannak a legjobb zenék. Azért, hogy jól teljen a munkaidő, és apropó láncolás, hozzázárás, Akon dala már biztos, hogy szólni fog, a Locked Up-pal érkezik majd, az óra elsője pedig Melanie C.A., az I'm Turn to You-t indítom, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jön egy olyan előadó, akinek szerintem ez a dal betonozta be a karrierjét. 2004-ben ugyanis a stúdióból frissen kiadva hatalmasat ment, mert saját érzelmeit énekelte meg a kissé orhangú, bár sejmes Akon, akinek ez lett a védjegye, hogy így énekeljen. A Locked Up-bal érkezik most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Searchers és a Can't Get Enough. Óriásit robbant ez a dal régen is, és most is szépen felrázta a kis munkaidőnket, hogyha lehet így mondani, és az ütemből meg a ritmusból nem veszünk vissza, maradunk továbbra is, és zúzunk hamarosan a rövid szünet után majd például Usherrel, ugyanis a Yeah-t már bekészítettem tőle.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Rácz Gergő után jönnek a 2000-es évek, ugyanis most onnan szemeztem ki egy igazi, ikonikus csapatot, a Black Eyed Peas-t, és az egyik legnagyobb slágerükkel, a Don't Punk With My Heart-tal megyünk tovább most itt a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Tartalmas délután kedre mindenkinek, ide Bajára és a környékünkre. A 94.3 Best FM-en megint együtt szórakozhatunk 3,5 órán keresztül, kedves hallgatók. Tisztelettel köszöntök mindenkit. A mikrofon mögött Molek Csongor, egészen este 6 óráig, ha jól számoltam. És a felvonásunkat Sophie Alice Baxter indítja. Ez a Get Our You.
0: 94.3

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék, itt Baján és a környéken. Nagyon szép kedd délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofon mögött Molek Csongor. Megnézzük, hogy szerdára milyen időt mondanak a hozzáértők ide a déli ország részbe. Hát a nap első felében élvezhetjük majd a napsütést, aztán kora délutántól egyre több felé megnövekszik ismét a gomoly felhőzet felettünk. Hát komolyabb mennyiségű csapadékot ennek ellenére nem említenek a hozzáértők. A minimum hőmérséklet reggel olyan 4-8 fok körül alakul, délután pedig 16-21 fok körül mérhetünk majd, a csúcsérték így alakul. Pollen terhelés, hát jobb, mint volt. Jelenleg a tölgy, az eperfafélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja van közepes tartományban, kedves allergiás hallgatók. A nyír, a dió, fenyőfélék, vadgesztenye pollen koncentrációja pedig jellemzően alacsony. Azért tüneteket okoznak a növények, ezt tapasztalják nyilván, be kell tárazni papír zsebkendőből, mivel ez ilyenkor a legfontosabb eszközünk. A Sugababes felvételét játszom, most meghallgatjuk a Hole in the Head című dalt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Felhős idő várható, többfelé valószínű zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 270 tonna élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására az ország 436 áruházában a hétvégén. A felajánlott termékek között a köretfélék voltak a legnépszerűbbek, tésztából például 64 ezer kilónyi adomány érkezett. Sok vásárló gondolt a közelgő gyermeknapra, ugyanis 23 tonna édesség és bébi étel gyűlt össze. A támogatásokból 54 ezer darab, egyenként 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözésben élőknek. 41 alkotás látható a május 13-án szerdán kezdődő jubileumi 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. Az előzsűri rendkívül szigorú szelekciót követően állította össze a versenyprogramot. Több mint 400 nevezett alkotás közül választották ki azt a 9 nagyjátékfilmet, 5 dokumentumfilmet, 13 kisjátékfilmet és 14 videóklippet, melyet játszanak a belvárosi moziban. Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban elsőként a Semmelweis Egyetem onkointervenciós részlegét akkreditálta az intervenciós onkológiai szolgáltatások nemzetközi akkreditációs rendszere. Ez a nemzetközi elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, az úgynevezett intervenciós onkológiai ellátás. Ez az onkológiai terápia egy modern, kíméletes ága, mely képalkotó eszközök, például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát. Hazaérkeztek a hantavírussal érintett tengerjáró hajó amerikai utasai. A 17 amerikai állampolgárt a szövetségi karanténközpontba vitték. Egy ember vírustesztje pozitív lett, egyikük pedig tüneteket mutat. Azok közül, akiket vasárnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius tengeralattjáróról, egy francia állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullám, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

94.3 Best FM, a legjobb zenék itt Baján és a környéken. Kedves hallgatók, talán tudják a legtöbben, hogy felújítják a Városháza épületének főbejárata feletti szoborcsoportot, valamint egyéb kisebb homlokzati részleteket. A munkálatokat elkezdték május 11-én, hétfőn. A munkavégzés időtartama alatt a Városháza körüli parkolóhelyeket ideiglenesen lezárták, és a közúti közlekedés lehetősége folyamatos marad. A kivitelező munkaállványzatot állít fel az épület mellett a Szentháromság tér felől. A gyalogos közlekedés lehetősége az állványzat mellett biztosított, a polgármesteri hivatalba való bejutás a főbejáraton keresztül továbbra is zavartalanul történik. Erről tájékoztat mindenkit a Bajai Önkormányzat, a részletek pedig fent vannak a bajahangja.hu hírportálon. Most egy svéd előadó következik, nem más, mint Stacabo, és meghallgatjuk a Here We Go című slágerét.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Megérkezett a jövő autója Szexárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárd, Vátaszéki út 132.
3: Fontos a megbízhatóság.
4: Pakronet.
5: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
3: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
4: Pakronet.
5: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
3: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
6: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
7: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Maradtam a helyemen, Baja és a környék, az új hallgatókat, akik nemrég csatlakoztak hozzánk, őket is nagy szeretettel köszöntöm. Itt a 94.3 Best FM-en. Hozom még a hasznos helyi infókat, és persze a legjobb zenéket folyamatosan hallgatjuk. A neve Molek Csongor. Kezdünk Justin Timberlake slágerével. Szól a Sexy Back.
8: 94.3 Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok, az Insta ma is dobott egy csontot rám, majd elveszi, legyen a mosolyod emberi, hisz a könnyed sós,

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Tartalmas kedd délutánt mindenkinek, Bajára és a környékünkre. Ezen dolgozunk főleg a jó zenékkel folyamatosan, kedves hallgatók. Én Molek Csongor vagyok, már május 12. napja van. Germán, Johanna, Gyöngyi Viktor, Dalma és Pongrácz. Nekik nagyon boldog névnapot kívánok, a szülinapos hallgatóknak pedig nagyon boldog születésnapot. Na mis mi köthetők még ehhez a naphoz? 391 esztendeje Pázmány Péter bíboros esztergomi érsek megalapította az első tartósan működő magyar egyetemet. És 119 esztendeje felavatták a Zeneakadémia új épületét. Híres emberek, akik május 12-én születtek, 131 éve megszületett Komor Vilmos, Liszt és Kossuth-díjas karmester. 118 éve látott napvilágot Káldor Miklós, magyar származású angol közgazdász, egyetemi tanár, az MTA tagja, és 108 éve látott napvilágot ifjabbik Beregi Oszkár, színész. Az ünneplő bajai hallgatókat Isten éltesse nagyon sokáig. MST a felvétele következik, a One Day in Your Life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Új selfie pont. Dunaföldváron lakossági fórumon volt lehetőség kérdezni, és főszerepben a biztonságos közlekedés. Köszöntöm Önöket, 2026. május 12-e van. Az Oxigén Média híreit hallják a Bajai régióból. A mikrofonnál Szél Móni. Baján a Városháza dísztermében tették fel kérdéseiket, és mondhatták el észrevételeiket a bajaiak a legutóbbi lakossági fórumon. Az esemény középpontjában ezúttal a déli elkerülő út állt. A közmeghallgatáson a beruházás aktuális helyzetéről és az építés következő fázisairól is beszámolt a városvezetés. A közösségi médiában indult kezdeményezés rövid idő alatt széles körű támogatást kapott Dunaföldváron. Dunaföldvár új selfie pontja akár már idén nyárra megvalósulhat, miután helyi vállalkozók és lakosok is jelezték, szívesen támogatnák az elképzelést. A kezdeményezés Varga Tibor közösségi médiás ötletéből indult, majd helyi támogatók a projekt mögé álltak. A tervek szerint már akár augusztus 20-án átadhatják az új látványelemet. Petefürkész lárvák kihelyezését végzi el a DC Dunakom ZRT szakember gárdája. Az aknázó molyok ellen bevetett módszer tavaly jól vizsgázott, így az idei évben is alkalmazza a közterület fenntartási részleg Pakson. Mindemellett folytatódik a permetezés narancsolajjal. Újabb állomáshoz érkezik a Szekszárdi Vosinszky-Mor Múzeumban zajló Utószüret, Utóképek című beszélgetés sorozat. Május 13-án Nemes Nagy Ágnes költészete és szellemi öröksége kerül a középpontban. A program az irodalom és a fotográfia határterületein teremt párbeszédet, személyes emlékezeten és vizuális tapasztalatokon keresztül, írta a sajtóközleményében a Magyar Művészeti Akadémia. A rendőri munka sokszínűségébe tekinthettek bele a paksi fiatalok. A napokban a Paksi Bezerédi Általános Iskola első osztályos tanulói látogattak el a helyi rendőrkapitányságra, ahol játékos és interaktív formában nyerhettek betekintést a rendőrség mindennapi munkájába. A látogatás során a gyerekek megtekinthették a rendőri felszereléseket, beülhettek a szolgálati járművekbe, valamint tenyérlenyomatot is készítettek számukra. A program részeként a fiatalok előadáson is részt vettek, ahol Bíró Ilona Mária, rendőrzászlós, bűnmegelőzési előadó, a 112-es központi segélyhívószám rendeltetésszerű és felelős használatáról is hasznos információkat adott. Ugyanezen a napon a bűnmegelőzési szakember a dunaföldvári Eszterlánc óvoda gyermekei számára is tartott interaktív foglalkozást. Az előadás középpontjában a biztonságos közlekedés alapvető szabályai álltak, amit az óvodások nagy érdeklődéssel fogadtak. Baján a bizonytalan időjárásra hivatkozva elmarad a bringás reggeli, egy későbbi időpontban kerül megrendezésre, az új időpont május 13-a szerda. Paks képviselőtestülete legutóbbi ülésén tárgyalta januárban megalakult kábítószerügyi egyeztető fórum kortárs segítő tevékenysége kapcsán együttműködési megállapodás elfogadásáról. Heringes Anita polgármester arról beszélt, hogy Európai Uniós támogatás keretében bűnmegelőzési drogprevenciós programot valósít meg a szervezet. A képviselőtestület jóváhagyása ahhoz kellett, hogy a kortárs segítői programba bevonhassák a paksi Vakbottyán gimnázium diákjait. Az éppen készülő városkártya kedvezmény rendszerét beszélte át Paks polgármestere az applikáció fejlesztőivel és a cégek képviselőivel a napokban. A fórum sorozat folytatódik. A Giro d'Italia győztes, Tour de France szakasz győztes, olimpiai és világbajnok kerékpár versenyzők is tekernek majd május 15-én Szekszárdon a Tour de Hongrie harmadik szakaszán. A versennyel együtt járó építési munkák miatt komoly türelemre lesz szüksége a városlakóknak, ugyanis a belváros jó része el lesz zárva a forgalom elől. A zárás részleteiről a Szekszárdváros hivatalos oldala, Facebook oldalon folyamatosan tájékoztatják a lakosságot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék, és lassan-lassan tényleg vége a Bajai Halászlé Főzőbajnokok Egyesület által szervezett ifjúsági halfőző tanfolyamnak, kedves hallgatók. Idén összesen 29 általános és középiskolás diák leselkedett neki annak, hogy tapasztalt szakemberektől tanulják meg a Hungarikum étel elkészítését lépésről lépésre. A hagyomány szerint a tanulási folyamat egy vizsgafőzéssel zárul a János keresztés keretében, ezt viszont megelőzi egyfajta főpróba, amikor a fiatalok a Dunaparton a szabad tűzön főzik meg a halászlét, immár önállóan a mentori közreműködés nélkül. És eddig a Bérciházban vettek részt az oktatáson azok a fiatalok, akik azt tűzték ki célul, hogy megtanulnak halászlét főzni. Az elméleti képzés során igen hasznos tudnivalókkal gazdagodtak, a bográcsok kiválasztásáról, a paprika és a hagyma minőségének fontosságáról, de megtanultak halat tisztítani és előkészíteni a főzéshez, illetve tésztát gyúrni is. Minden csapat mellett több mentor is tevékenykedett, elmélyítve és gyakorlatba ültetve az elméleti tudást, és minden alkalom közös főzéssel zárult. Hát a részletes beszámolót megtalálják fotókkal a bajahangja.hu hírportálon, de beszélünk még erről a témáról mi is. Most Beyoncé, Sean Paul, Baby Boy című száma következik.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Megérkezett a jövő autója Szexárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárd, Bátaszéki út 132.
3: Egy vírus vagy egy meghibásodás, és a céges adatok elveszhetnek. A Macronet System Kft. Külső biztonságos adatmentést nyújt saját szerverteremben, 24 órás felügyelettel. Tárhely, domain, hálózat és IT üzemeltetést is vállalunk. Macronet System Kft. Megoldás és biztonság a vállalkozásának.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: Reklámot hallottak.
6: 94.3 Best FM, a legjobb zenék, maradunk megyénk határain belül, kedves baljai hallgatók. Lopás, zsarolás és rablás miatt kell felelnie egy 16 éves fiúnak. Igen, kékhírekkel folytatjuk. A neve először május 2-án merült fel egy lopás kapcsán, miután egy kecskeméti cukrászda kiülőjénél elemelt egy őrizetlenül hagyott kézitáskát, amelyben pénz és mobiltelefon is volt. A nyomozók pedig rövid időn belül azonosították a 16 éves tolvajt, a lakásán pedig megtalálták a készüléket, amely így visszakerülhetett tulajdonosához. A rendőrök lopás miatt hallgatták ki a fiút, ám úgy tűnik, hogy nem tanult az esetből, néhány nappal később már megfélemlítéssel próbált pénzhez jutni. Május 4-én az utcán szólított le egy fiatalkorút, akitől korábbi tartozásra hivatkozva pénzt követelt. A sértett ilyetében apró pénzt adott neki, viszont a támadó keveselte, ezért kivett egy 5000 forintost a fiú tárcájából. Amikor a sértett megpróbálta visszakérni a pénzét, a rabló bántalmazással fenyegette meg. És még aznap egy bevásárlóközpont közelében szólított le egy 13 éves gyermeket, akitől szintén pénzt követelt. A gyermek attól tartott, hogy bántódásra esik, ezért átadott neki 500 forintot, a zsaroló viszont észrevette, hogy több is van nála, így további 4000 forintot vett el tőle. Kiderült a nyomozás során, hogy az elkövető már áprilisban is hasonló módon lépett fel egy 16 éves fiúval szemben. Pénzt követelt tőle az utcán, majd amikor kiderült, hogy nincs nála, a megijedt sértett inkább süteményt vásárolt neki, mert tartott attól, hogy ellenkezés esetén bántalmazhatja. A kecskeméti nyomozók elfogták a fiút, majd lopás, zsarolás és rablás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség honlapja megtalálják a teljes történetet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Mindenkinek nagyon szép délutánt kívánok, késő délutánt, így kedre, kedves vajjai hallgatók. Ez nem más, mint a 94.3 Best FM. A mikrofon mögött pedig Molek Csongor, még egy órán keresztül. Közlekedési infókkal tudok jelentkezni perceken belül, úgyhogy maradjanak velünk. És indítja az órát Christina Aguilera és Lil Kim, ez a Lady Marmalade.
7: 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: What guys talk about? You know, the finer things in life.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on mindenkinek jó utat, türelmesen és szabályosan vezessenek, kedves baljai és környéki közlekedők. Közműépítési munkálatok miatt fennakadásra még június közepéig minimum számítani kell az 51-esen, Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás rendű főúton, a 159-es kilométernél. Aztán csomópontépítés az 55-ösön, még mindig Szeged-Baja-Bátaszék másodrendű főút a 64-es kilométernél. Útszűkület lassítja a haladást, és változás majd várható május 19-e környékén. És az 53-12-esen végzik a közmépítési munkálatokat, tudják, Kalocsa-Bácsalmás összekötő úton. A 16-os kilométernél útszűkület van érvényben, május közepéig. Ha van egyéb info, akkor kérem jelezzék, 30-as 74-74-777 a telefonszámunk, előre is köszönjük szépen. Ascenti és Pedzsó közös száma jön most, a What's Up?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

Meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, nagyon volumenű alkotásokkal búcsúztak a záróvizsgázó növendékek, a Bajai Liszt Ferenc, ami vizuális iskolájában töltött éveiktől, vagy azoknak egy fejezetétől, a Mérföldkő 2026 című kiállítás megnyitójáról van szó. Ez május 8-án volt, péntek délután várták a művészetpártoló közönséget a turisztikai központban. Az esemény ezúttal a Baja 330 éves város ünnepi rendezvény sorozat nyitányaként is szolgált. Sokszínű, izgalmas világot kínálnak felfedezésre egyébként a kiállítás alkotásai. A Bajai Vizuális Iskola alap, illetve záróvizsgázó növendékei az őket leginkább foglalkoztató témákat, motívumokat és színösszeállításokat. Pászorra vitték vagy formázták meg kis plasztikában a szélesebb közönség elé tárva legbensőbb világukat. Témákat illetően említek pár dolgot, sárkányok, virágok és pillangók, népi kultúra, és még sorolhatnánk. Köszöntőjében pedig Csubákné Besesek Andrea alpolgármester méltatta mindazt a tehetséget, kitartást és bátorságot, ami a kiállított művek mögött felfedezhető, a növendégek jövője felé vezető út első lépéseiként. A beszámolót fotókkal megtalálják a bajahangja.hu hírportálon. Every Living Let's Go című albumának egyik sikerszáma következik, ez a Skater Boy.

0: 94.3 Best FM, a legjobb zenék, baljai hallgatók, a folytatásban egy duó következik, a Percenz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Esküdtettek az új kormány miniszterei. Ne együnk mosatlan gyümölcsöket. Bécsben fogtak el egy Magyarországon körözött férfit. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Esküdtett az országgyűlésben a Magyar Péter vezette kabinet, ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, történelmi feladat vár rájuk, és hangsúlyoztam, a kormány minden magyar emberrel dolgozni fog, határon innen és túl. A kormányfő a miniszterek bemutatásakor kiemelte, olyan szakemberek kaptak helyet a kabinetben, akik saját területükön már bizonyítottak. Az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban és a honvédelemben is jelentős változásokat ígért. Magyar Péter emellett bírálta az előző kabinet működését, és azt mondta, az új kormány munkáját átláthatóság, csapatmunka és nyilvános döntéshozatal jellemzi majd. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket. A nyers termékek felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót, saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni. Fontos az is, hogy a keményhéjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel, folyóvíz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyóvízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Magyarországon körözött férfit fogtak el az osztrák hatóságok Bécsben. A 27 éves iraki állampolgár a feltevés szerint tavaly késsel megsebesítette üzlettársát, ezért nemzetközi körözést és európai elfogadó parancsot adtak ki ellene emberölési kísérlet gyanúja miatt. A férfit az osztrák rendőrség különleges egységének segítségével a munkahelyén vették őrizetbe az osztrák fővárosban. Újra kiemelkedő évet zárt a Vatikáni Bank, tavaly 51 millió eurós nyereséget ért el, ami több mint 55%-os növekedés egy év alatt. A pénzintézet vagyonállománya már csak nem 6 milliárd euró. A Vatikáni Bank az elmúlt 10 év legerősebb eredményét produkálta, miután Ferenc pápa idején átfogó reformokkal és szigorú pénzügyi szabályokkal alakították át a működését. Holnap több órás napsütés várható, gomoly és fátyó felhőkkel, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor formájában. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön, gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral, szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best
3: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
4: És egy picit arrébb van még a dalban, amikor majd azt mondják, hogy funky, funky, pedig hát ez az eszenciája a mai napnak, vagy hát legalábbis a mai nap előttünk álló 120 percének, a Night Shift elejének. 6-tól 8-ig funky, hiszen kedv van, 6-tól 7-ig én Whiteboy, 7-től keddi rezidensünk DJ Hangya, ha lemezjátszók mögött.
0: Életünk legjobb.

0: Mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Nagyon tündérek vagytok, tényleg csak egyszer kellett megemlítenem, belehúztatok, és megint az összes mixemen, ami ott van a Mixcloud profilomon, már van minimum 100 meghallgatás, úgyhogy rajtam a sor, mindjárt dobom fel az újabb 5 mixet. Az eddigi 150 meg elérhető a mixcloud.com/DJ Whiteboy profilomon.

Érdemes feliratkozni, de ugyanúgy jöhetnek a lájkok a Facebook és Insta profilunkra is, ami gyakorlatilag egy és ugyanaz, Best FM Night Shift, úgyhogy jöhetnek oda is a hüvelykújak, mert hogy minden velünk kapcsolatos információt elsőként ott osztunk.

0: a legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És amíg az utolsó track ebben az órában kipörög, ez lesz a Basta Move, addig mi gyorsan helyet cserélünk hangyával, és a következő 60 percben már ő áll a lemezjátok mögött. Funky, még egy órán keresztül itt a Besten, szóval senki sehova, pár perc, és innen folytatjuk.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az adóbevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Több ezer szabályszegést talált a rendőrség. Filmsztárok népesítik be a francia Rivierát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sokan hibáznak a gyermekek után járó kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett bevallásoknál az adóhatóság. A három gyermekes anyukáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyenesen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendigényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztényezőt.
1: Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti országos közúti ellenőrzésen. A roadpol akcióban csaknem 7000 teherautót és több mint 500 buszt állítottak meg. A legtöbb szabályszegés gyorshajtás miatt történt, de sok sofőr nem használta a biztonsági övet sem. Találtak problémát a rakománybiztonsággal, az okmányokkal, valamint a vezetési és pihenőidő betartásával kapcsolatban is. Több járművezetőnél alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Ismét filmsztárok népesítik be a francia Rivierát, elkezdődött a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng, köztük Nemes László első francia nyelvű játékfilmje a Mulán is. A fesztiválon egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Holnap napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, délután főként északkeleten alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Az északnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lesz, a csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Csütörtökön még több órás napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken változékonyabbra fordul az idő, többfelé várható zápor, zivatar, szombaton pedig kiadós csapadék is érkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hetek óta most te már tartozom egy vallomással, vagy nem is tudom, egy felismeréssel inkább, hogy...
4: Kezdek félni.
3: Ne, még mindig a barikád innes oldalán vagyok, hogy... Hát most nem tudom eldönteni, hogy szerdán az Effinél, vagy nálad kedden vannak a kevésbé felismerhető verziók ismert dalokból.
4: Mert ez attól függ, hogy milyen hangulatom van.
3: Hát azért te szeretsz így mindig így a fincsükbe, meg az extrákba belenyúlni.
4: Igen. Ez a mix is olyan lesz.
3: Most ezt akartam kérdezni, így készültél erre 60 percre is? Jó van, akkor de persze ettől függetlenül azért a funkin belül maradunk, pontosan a marad hangja. Hiszen mostantól már ő áll a lemezjátok mögött, még egy órán keresztül itt a Best FM.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: De tényleg ezt így szoktuk előtt, tudod, hogy a zene a San Francisco utcán. Figyelj, nem is beszéltünk arra, hogy lesz közben egy Seal koncert. Az téged nem mozgat.
2: Figyelj, én megmondom őszintén, voltam a 2000-es évek elején egy Seal koncerten.
1: A Szapé, vagy a...
2: Nem, a arénában, és...
1: Az akusztikuson.
2: Az akusztikus volt? Nem tudom, és ott ülni kell.
1: Az,
2: és igen, és én nem szeretek ülni. Mármint hogy könnyű zenei koncerten nem. De egyébként jó fej volt, mert a koncert, nem tudom, első harmadában így mondta, hogy álljon akkor most föl mindenki.
1: Azt tudom, ott voltam, az konkrétan, az első harmada volt az, hogy bejött, rögtön a, killerre nyitott, és már a killerre mondta, hogy hopp, tessék fölhányni.
2: Ja igen, mondasz valamit, és akkor nem is értettem, hogy mondom, akkor minek kellett a szék? Talán az előzenekarhoz, és akkor valami egyszemélyes gitáros csávó volt az előzenekar.
1: De figyelj, érdekes, mert most a tavalyi Simply Red is olyan volt, hogy volt, ahol ültetett volt, például ami a Brightoni koncert ott ülő, vagy a cékek voltak a küzdőtéren is, nyilván ott se ült senki.
2: Hát valamivel el kell egymást gyapálni.
1: Bécsben meg full álló volt az, szóval hogy ilyen teljesen számomra értetetlen. Gondold ezt, tehát figyelj, jó lesz.
2: Mert figyelj, 40 fölött, nem árt, ha van ott szék alattad, nem?
1: És te meg már lassan mindjárt 50 fölött is.

0: Itt FM-en.
1: Na, akkor az élő 20 sampled és Wikipedia egy személyben.
2: Ja,
1: ez nekem Delasso, ugye? Roller Skating Jam. Igen. De hát nem gondolom, nem az a eredeti.
2: Nem, az szerintem úgy nagyjából 15 samplingből áll össze. De egyébként, hogyha fölmész valamelyik nagy streaming oldalra, ugye lehet ilyeneket mondani? Ugye,
1: hogy nagy streaming oldal? Persze,
2: mondani. Azt mondhatom. Na mindegy, és ott ezeket a verziókat nem kapod meg, vagyis nem találod meg, hanem valamilyen, nem tudom milyen átdolgozásban hallhatod a Delasso felvételeket, tehát hogy nem az eredeti Delassót hallod, mert hogy
1: ott is volt, nem? Valami
2: jogi probléma.
1: Igen. Talán igen, az volt, hogy ott is évekig nem voltak tisztázva a hangminták, és akkor ők ugye nem engedték föl, ugye, majdnem a teljes Delasso katalógus ugye lemaradt.
2: De mi elhozzuk a kedves hallgatóknak.
1: Így. Egyébként ami hasonló volt, ugyanez volt piciben a Spillerrel, meg a Groove Jettel, hogy ott is az volt, hogy megkérték a jogokat simán Groove Jettre, és amikor aztán mondták, hogy vagy felrakták rá a Sophia Alice Baxter vokát, és akkor jött megint a jogtulajdonos, aki ki is volt az eredetije a Spillernek.
2: Melba Moore talán.
1: Igen. És mondta, hogy hát akkor kéne megint akkor jogdíj, és akkor mondták a Spillernek, hogy tehát, hogy meg kifizettünk egy csomó jogdíjat, és akkor mondták, hogy igen, a Groovejetre. De így, hogy vokál és hogy Groovejet, if this ain't love, arra külön jogosítás kell, arra külön beszéljük
2: szóval
1: a pénzt.
2: Csenges még, barát.
1: És nem csengettek, és hosszú éveken keresztül meg se, tehát ilyen újranyomásban sem jelenhetett meg a Sophia Alice Baxter-os verzió, mert hogy hát nem voltak a jogok tisztázva.
2: Hát ez egy ilyen.
1: Úgyhogy aki viszont jogtiszta, nagyon különleges verziókat szeretne hallgatni, kedvenk

0: minden DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: És akkor visszatérve még az előző körhöz, illetve a zenéhez nem passzoló téma felhozatala, ugye, ami egy kedvenc szokásom, hogy a Fugees
2: Radio Armat. Azt hittem, a tojásrántottáról beszélgetünk.
1: Azt majd a holnap, jövő kedre meghagyom. Szóval, hogy Fugees Radio Armat az egy enya hangminta, azt nem tudom, tudtad el.
2: Enya.
1: Jó van, köszönöm szépen, mégiscsak kedv van, kár lett volna kihagyni. És hogy most nem lehet tudni, hogy hanyagságból, vagy úgy gondolták, hogy megúszszák, nem rakták fel az albumra, hogy ez egy enya. Tehát nem voltak tisztázva az izék, és akkor az enyának volt a kezébe a döntés.
2: És hogy ebből lett a hanyagság.
1: Majd otthon elmondom a családnak, akkor úgy látszik, hogy akkor ez téged annyira nem érdekel. Hangya, köszi, hogy itt voltál, szervusz, jövő kedden várjuk vissza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új kormány, gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség, focikapuval a tetőn autózott egy brit sofőr. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kinevezte az új kormány minisztereit Csúlyog Tamás köztársasági elnök. Ezzel hivatalosan is megalakult a Tisza kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. Magyar Pétert szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Az új kabinet várhatóan holnap megtartja első kormányülését is. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség. A közös kiképzések több magyarországi helyszínen zajlanak. Horvát, olasz, amerikai, szlovák, szlovén és szerb katonák is részt vesznek bennük. A gyakorlatokon légideszant műveleteket, éles lövészetet, vízi átkelést és különleges műveleti feladatokat is végrehajtanak. Böröndi Gábor vezérezredes, vezérkari főnök elmondta, a közös felkészülés erősíti a NATO reagáló képességét és a térség biztonságát. Megvan az idei Balatonfagyja. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fajlattal. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál.
2: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagylaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csoki maláta alapú szilva szószal, rummal és maláta ropogossal golombítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
1: Egy teljes futballkapuval a kocsija tetején közlekedett egy brit autós. Ráadásul alig rögzítette a rakományt. A veszélyes manővert a rendőrség is videóra vette, a sofőrt pedig rövidel később megállították. A hatóság szerint a focikapu bármikor leeshetett volna, komoly balesetet okozva. Az autós végül pénzbírságot és büntetőpontokat kapott. Holnap több órás napsütés várható, gomoly és fátyó felhőkkel, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor formájában. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön, gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral, szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az előttünk álló órában egyenesen Londonból érkezik majd a Rajinder Singh Rai, és szintén az Egyesült Királyságból jön majd Jyoti Prakash Mishra. Hogyha ezek a nevek így nem mondanak semmit, akkor mondom úgy, hogy mindenki értse. Jön Punjabi MC a Mundiantu Bakkével, és a White Town a Your Woman-nel 8 és 9 között.
3: Ez a Night Shift a Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Kenny Staton évekig volt egy bántalmazó kapcsolatban, ahol volt minden 20. emeletről kilógatás, fegyverrel fenyegetés. Aztán amikor sikerült kilépni ebből a kapcsolatból, ezt feldolgozandó írta meg ezt a dalt. Ami most Kim Mazzeltől érkezik, jön a Young Hearts Run Free. Itt a Best FM.

Best FM-a a legjobb zenék. Petra, Linnea, Paula, Marklund nem fektetett túlságosan sok energiát a művésznő választásba. Megnézte a személyét, hogy pontosan melyik hónapban született. Hát így lett ő, szeptember. Jön a Cry For You, The Best-en a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, hogy mely film szerepével azonosítják leginkább a legendás francia színész Jean-Paul Belmondot. Azt hiszem arra válasz az, hogy 22-ben az állami tiszteletadás mellett történt temetésén a Profi című film zenéjére vitték a koporsóját. És ugyanezt a filmzenét dolgozta át a Blacketek, a most érkező Heartless című kis.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Esküdtettek az új kormány miniszterei. Ne együnk mosatlan gyümölcsöket. Jó évet zárt a Vatikáni Bank. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Esküdtett az országgyűlésben a Magyar Péter vezette kabinet, ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, történelmi feladat vár rájuk, és hangsúlyoztam, a kormány minden magyar emberrel dolgozni fog határon innen és túl. A kormányfő a miniszterek bemutatásakor kiemelte, olyan szakemberek kaptak helyet a kabinetben, akik saját területükön már bizonyítottak. Az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban és a honvédelemben is jelentős változásokat ígért. Magyar Péter emellett bírálta az előző kabinet működését, és azt mondta, az új kormány munkáját átláthatóság, csapatmunka és nyilvános döntéshozatal jellemzi majd. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket. A nyers termékek felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébi élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Magyarországon körözött férfit fogtak el az osztrák hatóságok Bécsben. A 27 éves iraki állampolgár a feltevés szerint tavaly késsel megsebesítette üzlettársát, ezért nemzetközi körözést és európai elfogató parancsot adtak ki ellene emberölési kísérlet gyanúja miatt. A férfit az osztrák rendőrség különleges egységének segítségével a munkahelyén vették őrizetbe az osztrák fővárosban. Újra kiemelkedő évet zárt a Vatikáni Bank. Tavaly 51 millió eurós nyereséget ért el, ami több mint 55%-os növekedés egy év alatt. A pénzintézet vagyonállománya már csak nem 6 milliárd euró. A Vatikáni Bank az elmúlt 10 év legerősebb eredményét produkálta, miután Ferenc pápa idején átfogó reformokkal és szigorú pénzügyi szabályokkal alakították át a működését. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután főként északkeleten alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Az északnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lesz, a csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Csütörtökön még több órás napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken változékonyabbra fordul az idő, többfelé várható zápor, zivatar, szombaton pedig kiadós csapadék is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Franciák, olaszok, angolok, svédek, dánok, szépen körbeutazunk Európát a következő 60 percben. Erik Prydz hozza majd a pianót, itt lesz az Aqua, a Barbie Girl-el, az Ace of Base, a Cruel Summer-el, a DB Boulevard, a Point of View-val, és Bob Sinclair. A sor legelején ő érkezik, íme már is a Love Generation.
3: Ez a Night Shift a Best

0: nem kopik.
1: Best FM a legjobb zenék tavaly egészen hivatalosan október 1-én ünnepelte 30. évfordulóját az NSYNC, és mivel hogy ezt nem nagyon maxolta ki a brigád, ezért mostanában ismételten felreppentek olyan pletykák, hogy ezt az évfordulót megünneplendő a teljes, az

Best FM, a legjobb zenék keresztbe kasú perelte egymást a zenekar és a játékgyártó. Volt itt rágalmazás, jogosulatlan védjegy használat, szexualizálás és a többi, és a többi. Végül aztán a bíróság az egészet komolytalannak nyilvánította, és nem lett per a dologból, de óriási reklám mind a két félnek, igen. Az Aqua érkezik a Barbie Girl-lel itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Ezt a legjobb zenék, és akkor svédek után még mindig maradunk a svédeknél, csak picikét a spektrum úgymond másik végéről válogatva. Az Ace of Base és a Crew Summer után Erik Pritz érkezik a pianóval itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Nagyjából a mai időjárás ismétlődik majd holnap. Leszámítva, hogy holnap már nem lesz szél, cserébe viszont kapunk meleg frontot. A felhő nagyjából ugyanannyi marad, és a ma elszórtan tapasztalható zápor zivatarból sem fogunk már holnap kapni semmit. 18 fokos nappali maximumra számítsunk szerdán.

And when you do it like

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Az adóbevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Ellenőrizték a reformételeket kínáló éttermeket, filmsztárok népesítik be a Francia Rivierát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sokan hibáznak a gyermekek után járó kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett bevallásoknál az adóhatóság. A három gyermekes anyukáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyenesen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendigényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztrendeződést.
1: Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti országos közúti ellenőrzésen. A roadpol akcióban csaknem 7000 teherautót és több mint 500 buszt állítottak meg. A legtöbb szabályszegés gyorshajtás miatt történt, de sok sofőr nem használta a biztonsági övet sem. Találtak problémát a rakománybiztonsággal, az okmányokkal, valamint a vezetési és pihenőidő betartásával kapcsolatban is. Több járművezetőnél alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Ismét filmsztárok népesítik be a Francia Rivierát, elkezdődött a 79. Cannes Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng, köztük Nemes László első francia nyelvű játékfilmje a Mulán is. A fesztiválon egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Holnap több órás napsütés várható gomoly és fátyó felhőkkel, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor formájában. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön, gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral, szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Volt egy enszinggal az előző 60 percben, úgyhogy nem tehetjük meg, hogy a nagy riválist kihagyjuk. Úgyhogy éppen ezért 10 és 11 óra között érkezik majd a Backstreet Boys a Get Down-nal, de rajtuk kívül érkezik még Will Smith, Janet Jackson, a Fugees, a Depeche Mode és Flo Rida is az előttünk álló 60 percben itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, miután letudta 93-as, 94-es két éves világkörüli turnéját a Depeche Mode. Hát többek között Dave Gahan kábítószer túladagolásnak köszönhetően pár percre a klinikai halál állapotába került. A zenekar zenei agytröztje, Alan Wilder pedig a régóta húzódó belső viszályok miatt kilépett a zenekarból. Akkor többen megkérdőjelezték a Depeche Mode jövőjét. Hát ennek már lassan több mint 30 éve, és a zenekar még mindig él és virul. A 97-es Ultra című albumról érkezik az It's No Good, itt a Best End.

Best FM a legjobb zenék. Egy első helyezett, illetve valaki, aki végül aztán az élő sokba se került be, de mégis egy ország ismeri a nevét. Leona Lewis, a brit X-faktor győztese a Bleeding Love-val, aztán pedig Pápa Joci a fekete tövéssel. Így egymás után, most itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, most már férj és feleség és boldog házasságban élnek. Amikor ez a dal készült, akkor még csak sejteni lehetett, hogy van köztük valami. Jay-Z jön Beyoncé-val, és a Bonnie and Clyde-dal itt a

Fesztivál a legjobb zenék 24 augusztusában, egészen pontosan augusztus 2-től 30-ig, addig gyakorlatilag elfoglalta Münchent, és külön egy számára épített szabadtéri stadionban heti két koncertet adott. Hát a Backstreet Boys idén össze lesz, picit túl fogja szárnyalni, 2 hét alatt nyomnak le 10 bulit Düsseldorfban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Jamaica, Puerto Rico és Mexikó lesz úgymond felül reprezentálva a következő 60 percben. Köszönhetően az olyan előadóknak, mint például Sean Kingston, aki majd a Beautiful Girls-el érkezik, Carlos Santana, aki hozza a Dirty Dancing-et, vagy éppen Anika Mózi a Here Comes the Hot Stepper-rel. Nina Sky-ék pedig indítják a mai utolsó órát.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Van egy ember a Földön, akiről hivatalosan dokumentálva tudni lehet, hogy a most érkező dalt ki nem állhatja. Ez pedig nem más, mint Victoria Beckham, mert hogy a Spice Girls után leges-legelső szóló kislemezét ez a dal gátolta meg abban, hogy felérjen az angol kislemezlista élére. Hát az meg egy kisebb családi perpatvar volt, amikor a paparazzik lekapták, hogy David Beckham a kabriójában is ezt hallgatja csuma hangerőn. Jön Spiller és a Groove Jets.

Best FM, a legjobb zenék. Emlékeztek, hogy tegnap este mit mondtam, hogy ha túl vagyunk a hétfőn, akkor utána már pikpak oda fogunk érni a hétvégéhez. És tessék, már a kedden is túl vagyunk. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap szerda, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda estét. Csatlakozni fog hozzám DJ Effendi. Hozza a soha sehol máshol nem hallott remixeit, és a sehol soha meg nem jelent bootlegjeit. Szóval pop és rádiós lágerek lesznek holnap is, mint minden szerda este. Jön Sharam, a Party All The Time-on, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: ezek felejthetetlen slágerek.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: A levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.